Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: A zene helye.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Hotel tetején egy csodálatos műjégfája csalogat. Ide-oda cikázom a párok között villogó korimon. Látszámon kínálom a filtold és a frissítő drazsét. Füllet és

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
1: Sláger, sláger után.
4: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
4: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
4: Használják, hallgassák!

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Egy igazi olasz klasszikussal, a Schrachnach 8 slágerével köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Itt rögtön a legelején főzicskézzünk egy picit. Ez a Zuppa Romana.

Flachnach 8 ez volt a Cupa Romana. Louis Prima énekelte, azt hiszem az eredetit, bár sokan feldolgozták. Lehet, hogy még előtte is énekelte már valaki. De a feldolgozás, ha már itt tartunk, nagyon jól sikerült Komár Lászlónak. Ő írta hozzá a magyar szöveget. Ez a pesti gigoló.

Nagyon kevés koncertlemez hagyott ránk halála után Roy Orbison. A Black and White az egyik leghíresebb. Fantasztikus szereposztással, többek között Elvis Costellóval.

Only the Lonely és Roy Orbison. A Stars on 45 elsősorban a Beatles medleyről híres, de jó néhányat készített. Többek között az Abbával is dolgoztak együtt, mármint hogy az Abba dalokkal, és elkészült egy Abba medley is. Ez a Stars on 45.

0: Egy fantasztikus Abba medley. Ez volt a Starzone 45. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Pottarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: Frank Sinatra. Stranger in the Night.

Strangers in the Night, Evolt, Frank Sinatra. Ez már a Rubet. Egy kevésbé játszott nagy slágere bandának. Ez a Stay With Me. És a Rubet.

Ez volt a Brotherhood of Man és a Save Your Kisses for Me. Annak idején, amikor még élt, és együtt élt Eszményi Viktóriával Laci Norbert, akkor bizony nagyon sokat találkoztunk, nem csak munka ürügyén, hanem csak azért, hogy egyszerűen megígyunk egy sört, vagy beszéljünk a világról. Szép időszak volt. És azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a bergendi, a korai bergendi dalok jelentős részét Laci Norbert írta. Többek között ezt a klasszikust is, amit természetesen Demjén énekel, és amelynek a szövegét Demjén írta. Szóval, jöjj vissza, vándor!

0: A dologban az a nagy csoda, hogy Rózsi a mai napig pontosan ugyanígy énekli ezt a dalt. Ez volt a Jöjj vissza a vándor, az egykori bergendi sláger, amelynek szerzője Laci Norbert. Zambó Jimmy. Ez volt az első lemeze.
1: Az ajtón belém és a helységen átsöpöm.
0: Füstös éjszaka blues.

Minden hang Jimmy-é. Senki nem énekelt ott a stúdióban, csak ő, és valamennyi oktávot és valamennyi hangot ő állította elő és énekelt el. Ez volt a Füstös Éjszaka Blues és Zambó Jimmy. A folytatásban pedig Billy Ocean. As a love really hurts without you.

Ez volt a Love Really Hurts Without You és Billy Ocean. Egy olyan dal következik, amit én magam is nagyon-nagyon ritkán szoktam játszani, de valahogy a kedvencem volt főképpen gyerekkoromban, és a gyerekeknek világos, hogy az egyik kedvence volt Foxy Maxi. Bodrogi Gyula énekel. Foxy Maxi matróz lett.

Hoxi Maxi, Matróz Led, Bodrogi Gyula énekelt. Alkalmam volt megkérdezni Németországban a felvétel elkészülte után, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis a Bonnie M. hogy vett elő egy Yardbirds dalt, nevezetesen Frank Ferien. Ferien csak annyit mondott, hogy ez a csoda, a műfaj egyik nagy csodája, úgyhogy mindenképpen a Bonnie M-nek is el kellett énekelni. És persze Feriennek. Frank Ferien ötlete volt tehát a fantasztikus Yardbirds dal feldolgozása. Ez következik most. Ez a Still I Am Sad.

0: Ez volt a Spencer Davis Group, és ez volt a Keep On Running. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Beto Show.
2: A mikrofonnál Beto László.
0: Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Ez az Indian Rockman.

Ahogy Brian Auger játszott a Hammondon, azt hiszem tanítani kellett volna, és lehet, hogy tanították is. Johnny Driscoll, Brian Auger és a Trinity, ez volt az Indian Rope Man. A Searchers nagy klasszikusa most a Smokey-val. Ez a Needles and Pins.

A Searchers dal az eredetileg ott volt a slágeristákon annak idején. Ez a változat, amit a Smokey énekelt, ez nem került fel a slágeristákra, de annyi nagy sláger volt a Smokey-nak, hogy nem is voltak azt hiszem annyira szomorúak. Bob Marley dala ez, ő énekelt először, aztán persze nagyon sokan. Többek között Eric Clapton is. I shot the sheriff.

0: deputy. I shot the sheriff. Bob Marley dalával hallhattuk Eric Clapton-t.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisszja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A London Beat-tel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Ez a You Bring On The Song.

0: Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Beto László.
3: Nagyon szép napot mindenkinek! Kezdődik a Beto Show itt a popterisznya.hu-n. Hűvöskés az időjárás, felhős, borult, és az ország különböző részein, hol esik az eső, hol csak készülődik, hogy essen. Aztán szép lassan nyugat felől szakadozik a felhőzet, gomoly felhőkké változnak. Persze azokból is egy-egy zápor, zivatar kitörhet, de a csapadékra szükség van. A hétvégére ismét melegedni fog az idő, és lesznek kánikulai napok, hogy aztán megint egy hideg front hatására hűljön a levegő, és csapadékosabb legyen. Szóval változatos ez a nyár, olyan áprilisi, pedig bár július van. Július 17-e. Sok-sok zenével, humorral és persze a közössel, a Rádió Bézzsel indul a mai alkalommal is. A popterisznya.hu-n a Beto Show. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Welcome to Thursday morning.

Ez volt a Fantasy és Leon Ross itt a legelején a Beethoven-ban a poptarisznya.hu-n, és még maradunk Rossnál, hiszen következik egy közel sem rossz felvétel. Hüdes rossz jó vicc volt ez. Na minden esetre Leon Ross és Fancy közös dala ez, egy jól ismert nagy sláger, amit feldolgoztak és elénekeltek pár esztendővel ezelőtt. Ez a Summer Vine, Leon Ross és Fancy.

0: Nancy Sinatra és Lee Hazlewood-dala volt ez annak idején, ez volt a Summer Vine, és ez volt az elmúlt percekben Leon Ross, és hozzá pedig Fancy.
1: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

Louboutin, Ken Russell. Hey, hey, guy. Ez még a betárcsázós telefon. Ki nem emlékezne rá? Na, vedd már fel!

Ez volt az elmúlt percekben Ken László. Ken László után pedig Szandra következik, és egy olyan dal, ami szintén a kedvencek közé tartozik, tartozott a mai napig is. Jön az Everlasting Love és Szandra.

0: volt Sandra. És az Everlasting Love. Itt a Beatles Show a popterisztja.hu-n.
1: Welcome to Thursday morning.
0: A Crocodile Dundee 86-os nagyslágere ez. A Mental is Anything Till, ez a Live It Up.

0: Anything, ez volt a Libit Up.
1: Sztárok a poptarisznya.hu.
0: Most éppen a Cool and the Gang. Az egyik legkedveltebb amerikai funky csapat, melynek híre aztán később maga banda is átjött Európába, jó néhány koncertet adtak itt Magyarországon is. Szóval ez a Cool and the Gang, és a Get Down on it.

amerikai diszkó zenesült a mai napig is. A funkit nevezik diszkónak elsősorban Amerikában. Persze kivételek vannak, ezek szokták erősíteni a szabályt. És amíg Amerikában a funky volt a diszkó, addig Európában például Gloria Gaynor. Egy medley a legjobb dalaiból.

Ő volt Gloria Gaynor. Divine következik, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, mindenki szereti, aki szereti az Eurodiszkót. És kedveli, gondolom, ezt a dalt is. Ez a You Think You're a Man. És Divine.

Szerencsi Tamás írja, hiába borús az idő, a Beethoven hallgatása. A mai napon igazán nyerő. Köszönöm, Tamás. Adam Kri írja, Tamás, szerencsi, itt már a nap is mosolyog, mint Laci, szép napot mindenkinek. Ziza Imo pedig azt írja, a felhők felett mindig süt a nap. Ilyen a Beethoven is a lelkemnek. Nagyon jó lesnek ezek a szavak, az utóbbi mondatról pedig egy történet jut az eszembe. Annak idején, hogyha valaki mondott egy jó poént, akkor azt egy forinttal jutalmazta. Az, aki megvette a jó poént és hasznosította. Annak idején voltak az úgynevezett sportutak, amelyek abból álltak, hogy a hétvégén elmentünk nyugatra. Hát bizony, nyugatra menni akkor nagyon nagy dolog volt, 3 évente lehetett, de hát mi mentünk minden sportutra, teljesen mindegy, hogy milyen sportról volt szó. Meghirdették, már is jelentkezett a kemény mag. Moldova Gyuri, Tardos Péter, S. Nagy István és Rusznák Iván, na meg jó magam. És bizony elindultunk egy ilyen útra, sokszor nem mentünk el a sporteseményre, mert baromira nem érdekelt senkit sem. Annál jobban érdekelt bennünket az a nyugati város, ahol mentünk. Ez általában London volt, Párizs volt, vagy bármelyik nagy nyugat-német város. Minden esetre az egyik alkalommal, amikor elindultunk Ferihegyről, azt hiszem éppen Párizs felé, egy párizsi sporteseményre mentünk. A sporteseményt nem tudom, de hogy Párizsba azt igen. És szakadt az eső, és úgy szálltunk fel a repülőgépre, aztán elindult a repülő, fölmentünk a felhők felé, és akkor mondtam a mellettem ülő S. Nagynak, oda néz, Pityu, gyönyörű szép az idő, hiszen elhagytuk a felhőket, és már ragyog a nap, és kék az ég. Na erre rögtön elővett egy forintot S. Nagy, és a forint pedig annyit jelentett, hogy megírta nem sokkal később az egyik legnagyobb slágerét, amelynek a visszatérő refrénje a felhők felett mindig kék az ég. Ezt egy úton annak idején Párizsba menet alkotta meg S. Nagy, és fizette ki nekem a forintot, mert én azt mondtam, hogy a felhők felett süt a nap, és kék az ég. Hát igen. Nem Hawaii-ba mentünk, a jegyünk most éppen Hawaii-ba szól. Ez a Dolly-ról.

Jönnek a történetek egymás után. Londonban voltunk, éppen Dévényi Tibi csatlakozott a csapathoz erre az útra, és tardos korán le akart feküdni mindenképpen, mi Esnaggyal, Dévényivel lementünk a szálloda bárjába, hogy ígyunk egy viszkit, írunk, és erre Dévényinek egy remek ötlete támadt, azt mondja, hogy te hívjuk fel a tardost, és mondjuk, hogy itt van a bárban lent Freddie Mercury. Fölhívtuk a szobát, szóltunk tardosnak, hogy azonnal gyere, itt van Freddie Mercury. Na, a tardos rohant, amennyire tudod, de tudni kell, hogy a tardosnak parókája volt, és mire ezt a parókát feltette a fejére, lejött, eltelt negyed óra, erre a Dévényi csak annyit mondod, ide figyelj. Mire te feltetted a parókádat, addigra Freddie Mercury hazament. A dologban az a tragikus, és az a szomorú, hogy sem Moldova, sem Tardos, sem pedig Esnagy már nincsen közöttünk. Csak az emlékek.

West. És ez volt a Village People. A Ferry 8 következik. A Ferry 8 egy brit-amerikai jótékonysági szupercsapat volt, amely 1987-ben alakult, és elkészítették a Let It Be című dalt, a híres Beatles dalnak a feldolgozását. A kislemez a Zeeburgi katasztrófa után jelent meg. 1987. március 6-án a Free Enterprise Herald kompja felborult, 193 utas és személyzet életét vesztette. A kislemez eladásából származó teljes bevételt a katasztrófa után létrehozott jótékonysági szervezetnek ajánlották fel. A felvételt a Sun újság szervezte, miután olcsó jegyeket adott el a kompra aznap, és ezt nem kellett volna. A Let It Be-t egyébként Paul McCartney írta, és eredetileg a Beatles 1969-ben énekelte. Ez a Ferry 8. És a Let It Be.

0: Nagyon sokan adták a nevüket és a hangjukat a Feriétbe. Többek között Boy George, Kate Bush, Gary Moore, Mark Knopfler és Paul McCartney. Kulisszatitok, hogy Paul McCartney a 70-es Beatles szám eredeti felvételén használta fel a hangját, és ezt adta hozzá a Feriét felvételéhez. A dalt amúgy 3 napon keresztül vették fel 1987. március 14-e és 16-a között, a kislemez pedig 87. március 23-án jelent meg. Az első előadó, aki felvette saját részét, Mark King volt, ők basszusgitáron is játszott a dalban. Az eredeti Beatles felvételen George Harrison játszott a gitárszólót, de ennél a dalnál, ahogy a videóban is látható, először Gary Moore, majd Mark Knopfler játszott a szólót, végül pedig Gary Moore és a többiek, és persze Knopfler osztoztak a szóló gitárban, és persze mindenki énekelt a stúdióban. Ez volt a Let It Be, és ez volt a Feriéd.
1: I've made mistakes, so many mistakes, the same mistakes.
0: És ő már Regina.
1: You can't escape, not even from yourself.
0: It's a day by day.

Ez volt a Honeycombs és a Please Don't Pretend Again. Egy dal, amely ott volt a slágerlistákon, de nem ez volt a Honeycombsnak a legnagyobb slágere. A Hawaii The Right volt az igazi nagy durranás az együttestől, aminek egyébként női dobosa volt, és ez volt az első banda, ahol egy hölgy ült a dobok mögé. Kamion a Zoli pedig a kamionjában ül, jelenleg éppen Párizs környékén jár, és ahogy írja, meglehetősen borús az idő Párizs környékén, szóval nincs igazi nyár, de innen pedig megy Írországba. És hogy jó legyen a hangulata, és hogyha még hallgat bennünket, akkor jöjjön két ír dal, és ezekből jó néhányat fog majd Írországban hallani, az egészen biztos.

És hogy jó legyen a hangulat a kamionban, még egy ír dal, egy ír népdal, egy tradicionális népdal, amelyet a Thin Lizzy dolgozott fel elsőként, és tőlük lett nagy siker, a Whiskey in the Jar. Amely annyit jelent, hogy whisky a palackban, whisky az üvegben, vagy nagyobb mennyiségben a hordóban. Valamennyi ír népdal egyébként a whiskyről szól, hiszen a nemzet ital Írországban a whisky. Zoli, ha időd engedi, kortyoljál egyet, mert baromi jó az ír whisky. Ez a Whiskey in the Jar.

А карамбайша хаба-хаба зудзуть тютан. If you need Eta Supermax is a love machine. Visszatérve egy mondat erejéig a karambára, Michael B. Tretor producer. Ahogy kint írták az újságok, eszement ötlete volt a karamba és ezek a dalok, de egyébként komoly dolgokkal is foglalkozott. Többek között Michael B. Tretor dolgozott az Abbával is.

Ez volt a Love Machine és a Supermax. Popovics Laci barátom időnként nézelődik a világban, hogy hol hallgatják momentán éppen a Beethoven-t, és hol hallgatják a poptarisznya.hu, természetesen Magyarországon, de hallgatják Romániában, Németországban, Szlovákiában, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Csehszlovákiában, bocsánat, Csehországban, Angliában, Franciaországban, Szerbiában, Hollandiában, Svédországban, Lengyelországban, Marokkóban, Japánban, na hát ez jó messze van, Horvátországban, Görögországban, Spanyolországban és Belgiumban. Laci, köszönöm, na meg azokat a dalokat is, amit az előbb feltöltöttél nekem. Szóval ez volt az elmúlt percekben a Love Machine, és ez volt bizony a Supermax.

És ez már a Bengals 99-ből. Az eredeti te Jezu játszott a 82-ben. Szóval ez a Bengals és az Only You.

0: Ez volt az Only You.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: Beats.
0: A Bengals ez az Only You után. Ez már a Pet Shop Boys. És a Heart.

Ez volt a Pet Shop Boys. És a Heart. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy nagy sikerű tévé könnyűzenei műsor, ami nem volt más, mint az 1 millió fontos hangjegy. A kezdetek kezdetén D. Molnár Gyuri és Cintulajs vezettek műsort, de aztán kialakult a végső sorrend, amiben mindig osztoztunk mi Dévényivel a különböző adásokon. Módos Péter és Táncos Gábor volt a két szerkesztő, és az ő zseniális ötletük volt a szignál. Ez következik most, ez a bizonyos szignál. Ez a Becker Brothers. Olyan szörnyű kimondani, de sem Módos, sem Táncos már nincs közöttünk. Csak maradnak az emlékek, és ezekből is jó sok van.

0: Sneaking Up Behind You. Ez volt a Becker Brothers, és ez volt a klasszikus 1 millió fontos hangjegynek a felejthetetlen szignálja.
1: Ez a poptarisznya.hu,
2: ahol a slágerek összeérnek.
0: És már is összeér a Becker Brothers és a Shocking Blue. Ez a Venus.

0: kaptyit mondtál?
1: Igen.
0: Tehát mit ad nekünk a liba?
1: Libatepertőt.
0: És mit ad nekünk a libatepertő?
1: Libapogácsát.
0: És mit ad nekünk a libapogácsát?
1: Hasszikarás!

És azt követően kapcsolódik majd össze a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. Afrojack, Martin Garrix és David Guetta. Guetta semmiből sem maradhat ki, most már lassan egy éve. Szinte napról napra jelennek meg új slágerei, többek között ez a legújabb. Ez az All Time.

A következő dal pedig egy nagyon-nagyon jól ismert slágernek a remixe, amely most 2025-ben készült néhány héttel ezelőtt. A Eruption dalát gondolom mindenki jól ismeri. Hogy Gero de Silviától szól, meg a DJ Kombótól, ez a One Way Ticket.

A One Way Ticket után egy újabb, régi, új következik. Ez a Louvre. És az új remix. Ez is 2025 nyarának elején készült. Ez a You're the Greatest Lover.

Tim Kamrát következik. Egy német énekes dalszerző 2017-ben lépett köztudatba Changes című lemezével. Azóta ontja a slágereket a szemüveges, a rövid hajú srác. Itt a legújabb, ez a Be Mine és Kamrát.

Hudák Misi szervezésében már elkezdődött és 20-áig tart a Somogyi nyár, a Nemzetközi Volkswagen Fesztivál, és bizony Hudák Misi az idén is mindent megtesz azért, hogy jól érezze magát mindenki, aki elmegy erre a fantasztikus rendezvényre.

Rudimental e Jazz Glynn. Ez a Back to Me.

0: Rudimental Jazz Green. Ez volt a Bad to Me.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 5. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 16-a és 20-a között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol? Július 16-a és 20-a között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
0: Elérkeztünk az utolsó dalhoz, ami az újdonságokat illeti. Ezután kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu. Ez a Chainsmokers dala. És a White Wine.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Újra együtt az Eruption dalával kezdünk. Ez a Go Johnny Go!

Az én rapszenes a Johnny Go után. A la carte. És Mango Jerry. Ez a Dancing in the Summertime.

Percekben az a la carte és Mango Jerry. Ez volt a Dancing in the Summertime. És ez már a Republic. Fájjon, ami fáj.

Ez volt a Republic egy rövidebb változata a nagyslágernek. Ez volt a Fájjon, ami fáj. És ő már Millie Small. És a My Boy Lollipop.

Ez volt a My Boy Lollipop és Millis Mall. Egy különlegesség következik, egy csoda a teniszezők világából. Hiszen a teniszezők azok zseniálisan teniszeznek, látjuk őket hétről hétre, de hogy jól is énekelnek, hát kérem szépen, ezt nem tudtuk egészen addig, amíg nem állt össze a nagy négyes. Djokovic, Gregor, Dimitrov, Federer és Tommy Haas. Everybody needs a little time away. It's a fun moment. I've heard

Azért teniszezni még mindig jobban tudnak, de zseniális volt Djokovic, Dimitrov, Federer és Ház. Ez volt a fun moment.

Blood, Sweat and Tears. Ez a Spinning Wheels.

Blood, Sweat and Tears, ez volt a Spinning Wheel. Szigeti Feri első bandáinak egyike volt a Szigma. Az emléke egy csodálatos dal a Szigmától. Ez a nyári emlék és a Szigma együttes.

Ez volt a Sigma együttes. Szigeti Feri volt a szólógitáros, persze jó néhány változat. Különböző összeállításokban, különböző zenékkel. Érkezett Kaposvárról a Sigma annak idején. Tulajdonképpen egyetlen egy kis lemezük volt a korszak legelején. A változás és a fúvósok megjelenése után akár több is lehetett. Most viszont Zalatnai Saroltai és a Generál. A Sigma után egy szál gitár.

0: Pejccal gitár. Zalatnai Sarótai énekelt, a Generál együttes kísérte. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Billy J. Kramer és a Dakotas. Ez a From a Window.

Ő volt Billy Joe Kramer, kísérte a Dakotás, ez volt a From a Window. Azték kamera. Somewhere in my heart.

Somewhere in my heart. Ez volt az Azték Kamera. Then a Trax, Rick Presley, Chris Britton, Pete Staples, Dave Max, Ronnie Bond és Pete Lucas. Különböző felállásban többször játszottak különböző lemezeken, és többször szerepeltek a slágerlistákon is. A White Thing az egyik legismertebb daluk, de most nem ez jön. Ez egy 1966-os sikerük. I Can't Control Myself. Ez a Trucks.

I can't control myself. As Volta Trucks. Egy abba dal, egy abba sláger most a Shertől. Együtt a Rádió Bézs és a popteresse.hu, és már is szól a Fernando.

Michael Emily Telford Miller következik, de hogy a világ ismerte őt, Emily Ford. Azért mondom múlt időben, mert sajnos 2016. április 11-én itt hagyott bennünket. A brit Windward szigeteken, Szent Luciában született, és bizony ez egy nagyon-nagyon szép hely, és onnan indult el a karrierje egészen Amerikán és Európán keresztül. Egy olyan dala következik, amelynek a hosszú címe miatt mondtam én annak idején, valószínűleg nem fog és nem került fel a slágerlistákra. Következzen Emily Ford. Ez a What Do You Want To Make Those Eyes At Me For?

0: Yeah. Ő volt Emily Ford, együtt a Rádió Bézs és a
1: Beatles-o. Listen to my radio.
0: Rod Stewart 1983. július 2-től 20-áig ez a dal volt a number one a londoni listán. Szóval jön Rod Stewart és a Baby Jane.

Volt Rod Stewart, és ez volt a Baby Jane 83 júliusának egyik legnagyobb slágere. Az ötödik Beatlesnek hívták Billy Prestont, joggal, hiszen mindig ott volt a fiúk között a stúdióban is, és néhány Paul McCartney koncerten is. Persze önálló albumai és lemezei is voltak, mint például ez a dal is nagy sláger volt annó, Billy Preston és a Nothing for Nothing.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Ezzel a dallal búcsúzom a Bés hallgatóitól. És valóban egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk. Melon Kim. És egy Megamix a legvégén.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétósó itt a popterisznya.hu-n. Remélem jól érezte magát mindenki, sok zene volt a mai alkalommal, és információk, hírek, és némi visszaemlékezés az egykori nagy sportutakra, amelyeken részt vehettem én is, és még jó néhány barátom. Minden esetre a hétvége barátságosabb lesz, mint a mai nap, holnap már 25, szombaton 31, vasárnap 33, és hétfőn 36 fok is várható, aztán ismét egy picikét rendesebb kerékvágásba billen majd az idő, és jön a 32-29, vagyis az igazi nyári hőmérsékletek. És persze a hétvégén jönnek a jobbnál jobb műsorok, itt a popterisznya.hu-n sok-sok élővel, érdemes velünk tartani, bennünket hallgatni. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva, akkor lesz legközelebb Bétósó, itt a popterisznya.hu-n. A találkozás reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő.
1: A viszont hallásra!
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: a popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Itt Pop Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: Robert, wake up. What are you doing in the street? Wake up. Robert, wake up. Don't get by a car or a bus. Wake up.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

poptarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptorisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptorisznya Oldies.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.